me nsɛmɛ bɛyɛ me yia adeɛ baakɔ pɛ na yɛwo nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame woakoma de megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so